Addig is a hozka ki ne hagyjatok. Újna a gégunk elvihet a szuké hacs. Igye szánán a hagyjatok, homá hakik. Páne magdán dottok.